hogy legyőzhessék őket. A munka közben folyamatosan készültek a fotók tabletekkel, amelyekből a foglalkozás végén digitális képregény állt össze. Felmerült a kérdés, hogy ellenőrzik-e egyáltalán a segédmotoros kerékpárokat, miután békés csabaiak panaszkodtak a belvárosban köröző hangos motorosokra. Többen fűnyírónak, kávédarálónak nevezték az 50 köbcentis járműveket. A Békés vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint az ilyen 4 kW teljesítmény alatti segédmotoros kerékpárok Magyarországon nem kötelezettek forgalomba helyezésre, így időszakos műszaki vizsgára sem kell menniük. A hivatal azt is közölte, miért tűnhetnek különösen hangosnak ezek a motorok a belvárosban. Olyan városi környezetben, ahol az úttestet magas épületek szegélyezik, a visszaverődő hanghatás miatt a zaj a valóságosnál erősebben érezhető. A jelenséget tovább fokozza, hogy a járműveket gyakran alacsony sebességi fokozatban magas fordulatszámon használják. Szombaton szlovák napot tartottak a Csabai piac közösségi terén. A Csabai ízek vására ezúttal a helyi szlovákság hagyományait és ízeit mutatta be. A Csabai szlovák önkormányzat brinzás haluskával kínálta a piacra érkezőket, a jól ismert szlovák dallamokat pedig a Sravce Citera zenekar szolgáltatta. A megújult piac üzemeltetői szeretnék, ha a látogatók minél szélesebb körben ismernék meg a város hagyományait és kulturális örökségét. Ezért jött létre a Csabai ízek vására, amely ezúttal szlovák tematikát kapott. Dénes Lajos, a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT igazgatósági elnöke kiemelte, hogy a hiteles jelent és jövőt csak úgy lehet építeni, ha tisztában vagyunk a múltunkkal és az örökségünkkel. Hozzátette, a piac történetének fontos része a szlovákság jelenléte és az általuk képviselt tradíciók. A piaci márkaépítés egyik lényeges eleme, hogy rendszeresen olyan eseményeket szerveznek, amelyek élettel töltik meg a közösségi teret. Ezúttal a szlovák hagyományok bemutatása került középpontba. Kiszei András, a szlovák önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy a piac a csabai szlovákság egyik nagy alkotása, hiszen már 250 évvel ezelőtt is szívesen jártak ide. A rendezvény az ő örökségük előtt kíván tisztelegni. Úgy fogalmazott, meg kell kóstolni a gasztronómiát, meghallgatni a kultúrát, és átélni azt az érzést, hogy a csabai szlovákság öröksége mindannyiunké. Ezt a szülők, nagyszülők és dédszülők hagyták ránk, és nekünk kell továbbadnunk a következő generációknak. A haluska kóstoló mellett a szervezők egy szlovák sarkot is kialakítottak, ahol régi szlovák szavakkal és kifejezésekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők.

0: hagyományteremtő szándékkal augusztus 8-án először szerveznek traktoros napot Sarkadon. A látványos erőhúzó, gyorsasági és ügyességi versenyek mellett egész napos családi programok, gépkiállítás és vásári forgatag várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény hosszú távon közösségépítő hagyománnyá váljon, és közelebb hozza egymáshoz a mezőgazdaság iránt érdeklődőket, a gazdálkodókat és a kikapcsolódni vágyó családokat. A program gerincét a traktoros megmérettetések adják, ahol a gépek és vezetőik három kategóriában mutathatják meg tudásukat. A pörgős hangulatról és a szakszerű kommentárról a traktoros napok ismert alakja Magyar Zoltán gondoskodik majd bemondóként. A versenyek mellett a látogatók a mezőgazdasági gépkiállításon közelről is megtekinthetik a rovosztus munkagépeket. A szervezők a családokra is figyeltek, egész napos kísérő programok várják a közönséget. A gyerekeket ugrálóvár, arcfestés és jégkása fogadja, még a felnőttek számára kirakodóvásár, kézműves bazár és bőséges étel és italválasztékot kínáló büfék biztosítják a vásári hangulatot. Harmadik alkalommal tartott élményfestést a Graffit Por Dekor és Alkotó Műhely szombaton a Munkácsi Emlékház udvarán. A gyerekeknek szóló foglalkozás ezúttal Afrika állatvilágát állította a középpontba. A programot a műhely megálmodója Csüllög Lászlóné Tóth Katalin vezette, aki rendszeresen tart kreatív szakköröket és élményfestéseket. Elmondta, hogy azért választották az afrikai állatokat témának, mert mindig igyekeznek valami újat mutatni a gyerekeknek. Fontosnak tartják, hogy a foglalkozások témája illeszkedjen az évszakhoz és környezethez. A gyerekek rajonganak az állatokért, Afrika pedig jól kapcsolódik a nyári hangulathoz. Hozzátette, hogy az alkotó foglalkozások kiemelten fontosak a gyerekek fejlődése szempontjából, hiszen a festés mellett sokat beszélgetnek is, figyelmet fordítva az egyéni különbségekre és arra, ki hogyan érzékeli a körülötte lévő világot. Az alkotás, a szemléletmód és az iskolai készségek fejlődését is támogatja. A programra érkezett Borsi Szilveszter is kislányával Alizzal. Az édesapa elmondta, hogy rendszeresen látogatják a csabai gyerekprogramokat, különösen a kreatív foglalkozásokat. Úgy fogalmazott, hogy Aliz minden ilyen jellegű tevékenységet szeret, legyen szó festésről, hajtogatásról vagy vágásról. A gyerekek először az akrilfestékek használatának alapjaival ismerkedtek meg, majd kötényt öltöttek. Ezután kiválasztották, melyik afrikai állatot szeretnék megfesteni, a választott képet pedig grafitpapír segítségével felrajzolták a vászonra. A színek kiválasztása után kezdetét vette a felhőtlen alkotás. Eltávolították pénteken délután azt a szennyező anyagot, amelyet egy nappal korábban találtak a Fekete Körösben, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A tájékoztatás szerint a teljes uszadékot, amely vélhetően marha fekália volt, már kiemelték a folyóból, a terjedést gátló merülő falat pedig egyelőre a helyszínen hagyják. Az igazgatóság arról is beszámolt, hogy a vízmintavételek eredményeire várhatóan hétfőig kell várni, mivel a laboratórium akkorra tudja megállapítani, kimutatható-e a baktérium fertőzés és a mintákban. Péntek délelőtt 11 órától a Békés megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának mezőgazdasági osztálya általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete Körös teljes magyarországi szakaszán. A Fehér Körös és a Kettős Körös felső szakasza az összefolyástól a békési duzzasztóműig jelenleg nem érintett. A tilalom visszavonásig érvényes. A kormányhivatal fürdési tilalmat is elrendelt a Fekete Körös gyulai, városerdei és dobozi szanazugi szabad strandjain, miután a szennyezés Románia felől érkezett. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Energetikai korszerűsítés indul 20 mentőállomáson. Két súlyosan károsodott platánfa kivágása válik szükségessé az Andrássy úton. Solymász bemutatóval folytatódott a Szalonka természetismereti tábor. Illegálisan lerakott birka tetemek miatt nyomoznak Szabadkígyóson. Már is mondom a részleteket. Az Országos Mentőszolgálat átfogó korszerűsítési programot indít, amelynek keretében 20 hazai mentőállomáson köztük a Békés Csabain valósul meg energetikai felújítás. A fejlesztéseket a Jedlikányos Energetikai Program és a Modernizációs Alaptámogatása teszi lehetővé. A szolgálat közlése szerint az egészségügyi energiahatékonysági programhoz kapcsolódó beruházások az Országos Mentőszolgálatnál elnevezésű projekt 1 milliárd 250 millió forintból valósul meg a következő években. A felújítások célja, hogy hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működés jellemezze az érintett állomásokat. A munkálatok során megújulnak a hőszigetelések, nyílászárok, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, energiahatékony villamos hálózatokat építenek ki, valamint napelemes rendszereket is telepítenek. A korábbi százas ABC előtt álló két idős platánfa olyan mértékben károsodott, hogy eltávolításuk elkerülhetetlenné vált. A nyári hőségben még meghagyták őket, mivel csonkolt lombkoronájuk is adott némi árnyékot, de ősszel várhatóan az elsők között vágják ki a fákat. A békéscsabai önkormányzat közlése szerint az Andrássy úti platán sor megújításának részeként valamennyi fa állapotát egyedileg vizsgálták meg. A vizsgálatok alapján a 125A és 126A azonosítójú platánok már nem menthetők. A növényegészségügyi értékelés szerint a 125-ös aljelzésű fa gyökérzete megemelte a burkolatot, gyökfője és törzse bekorhadt, a gyökfőn rákos elváltozásokat találtak, törzse palackosodott. A korábban csonkolt koronán rosszul ízesült sarjak fejlődtek, mindkét vázágában bélkorhadást állapítottak meg. A mellette álló 126 aljelzésű platán állapota még súlyosabb, a felsorolt károsodások mellett jelentős taplógombás fertőzés is megjelent rajta, amely a szakértők szerint egyértelmű a fa életciklusának végét jelzi. Mint arról korábban is beszámoltunk, az Andrássy út, Szent István tér és vasútállomás közötti szakaszon összesen 256 platánt vizsgáltak meg. A dokumentáció alapján első ütemben 46 fa kivágását javasolták, további 49 példányt pedig hosszú távon nem fenntarthatónak minősítettek. A közgyűlés májusban 14 igen szavazattal támogatta a szükséges beavatkozások elvégzését. A város arra kéri az arra járókat, hogy tekintsék meg a két idős platánt, és vegyék szemügyre azokat a látható elváltozásokat, amelyek miatt eltávolításuk szükségessé vált. A tarvágást követően mintegy 3 hektáron összesen 25 ezer egyéves magágyi csemetét ültettek el tavaly a Csaba Parkban. A békéscsabai önkormányzat most újabb információkat közölt arról, hogyan fejlődnek a fiatal fák. A projekt célja a levegő minőségének javítása, amely Békéscsabát is érinti. A program keretében 100 millió forintból valósul meg az erdősítési és fásítási fejlesztés. A tarvágásra azért volt szükség, mert a területen tarthatatlanná vált a helyzet, kipusztult a főállományt alkotó fák jelentős része. Az önkormányzat emlékeztetett arra, hogy az előregedett pusztuló faállomány helyére 25 ezer csemete került, a telepítési munkák pedig ez év márciusában a védőkerítés megépítésével zárultak le. A fafajokat úgy választották ki, hogy jól alkalmazkodjanak az egyre szárazabb éghajlathoz, és hosszú távon is ellenálló erdőállomány alakulhasson ki. Azt írták, hogy a csemeték nagy része még a lágyszárú növényzet között fejlődik, miközben elsősorban gyökérzetét erősíti. A szakemberek folyamatos fenntartási munkák végeznek. A sorközők művelése megtörtént, ami segíti a megfelelő fejlődést és a telepítés hosszú távú sikerét.

0: Az Országos Magyar Vadászkamara Békés Vármegyei Területi Szervezete idén nyáron is megszervezte a 8-14 éves gyerekeknek szóló Szalonka természetismereti tábort. A héten zajló program második napján különleges solymász bemutató várta a fiatalokat. Boros Ferenc, a Békés Vármegyei Vadászszövetség titkára elmondta, hogy közel 30 gyermek vesz részt az idei táborban. Hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a nyári szünetben tartalmas, élményalapú programokkal segítsék a családokat, miközben a gyerekek közelebb kerülhet a természethez, a környezetvédelemhez és a vadgazdálkodás világához. A résztvevők között olyan fiatal is volt, aki elsősorban a természet és a szabadtéri programok szeretete miatt jelentkezett. A táborban elmondta, hogy nagyon szeret horgászni, több vadász is van a családjában, és számára ezek a programok csendes, nyugodt kikapcsolódást jelentenek. A hét során több látványos és ismeretterjesztő bemutató várja a gyerekeket. Ezek közül az egyik legkülönlegesebb a solymász bemutató volt, amelyre Helt Ennikő solymász érkezett párjával is több különleges állattal. A fiatalok először egy vadászgörénnyel ismerkedhettek meg, majd baglyokat és solymokat láthattak testközelből, végül pedig egy sas is bemutatkozott. A bemutató során nem csak az állatok viselkedését figyelhették meg, hanem számos érdekességet is megtudhattak életmódjukról és a természetben betöltött szerepükről. Nagy mennyiségű, egyelőre ismeretlen eredetű szennyeződés jelent meg a Fekete-Körös felszínén Dénes-Major térségében. A jelenségről csütörtök kora délután érkeztek lakossági jelzések, és a helyszínen kapott információk szerint a szennyeződés valóban látható a folyón. A víz felszínén összefüggő sötétbarna szerves anyagra emlékeztető réteg alakult ki. A közösségi médiában olyan feltételezések is megjelentek, amely szerint állati eredetű trágya kerülhetett a folyóba, ezt azonban hivatalos szervek egyelőre nem erősítették meg. Információk szerint a térségben már megkezdték egyes szabad strandok lezárását is, de egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás arról, hogy pontosan mely fürdőhelyeket érinti az intézkedés, és meddig maradhatnak érvényben a korlátozások. Jelenleg nem ismert, hogy a szennyező anyag honnan és mikor került a vízbe, mekkora folyószakaszt érint, illetve jelente közegészségügyi vagy környezetvédelmi veszélyt. A szerkesztőség megkereste az illetékes vízügyi és hatósági szerveket, és arra vár választ, hogy történt-e helyszíni vizsgálat, mintavétel, milyen anyagot észleltek a folyóban, valamint szükséges-e további korlátozás vagy lakossági óvintézkedés. A Békéscsabai rendőrkapitányság nyomozást indított hulladékgazdálkodási szabályszegés miatt, miután Szabadkígyós külterületén a Galiba dűlőben mintegy 10 zsáknyi virkatetemet találtak. A hatóság azt vizsgálja, hogy felmerülhet-e további jogsértés gyanúja. A bejelentés a lakosságtól érkezett, ismeretlenek illegálisan helyeztek el állati tetemeket a település határában. A szabadkígyósi önkormányzat közölte, hogy a helyszíni szemle során megállapították, az eset súlyos környezetszennyezést okoz és közegészségügyi kockázatot is jelent. A település jegyzője feljelentést tett, az önkormányzat pedig a lakosság segítségét kéri az elkövetők felkutatásához. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a feljelentés július 21-én érkezett meg a Békéscsabai rendőrkapitányságra. A rendőrség közlése alapján a bűnügyi osztály nyomozást rendelt el, és vizsgálja, hogy fennáll-e további jogsértés gyanúja. A nyomozás folyamatban van, a hatóság egyelőre nem adott információt arról, rendelkeznek-e adattal a lehetséges elkövetők.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békéscsaba első művészeti képzését. A Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészeti oktatást honosított meg Békéscsabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!
1: Magyar úra!

0: Sport Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedves anya, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert a Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
1: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reál és a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
2: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természet, tudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természet tudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végig kíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika

0: Tanfolyamokra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész élet filozófiámat, az élet szemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította a figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a nagy világmindenséget. De ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltaképpen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott. A családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása. Nos, hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodtam, hogy miért kellett nekem a filozófiával még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
0: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsentette, És amikor ez a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szentgyörgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ezt hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szentgyörgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szentgyörgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz a iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el tulajdonképpen a feladat kapcsán a Szentgyörgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismeri konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szentgyörgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mint a nagyapa írta volna, tehát a rajongás, a tisztelet, a tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a Szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: Start Rádió.
1: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudományjal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk, nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása volt voltak éppen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Zeisel Endre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
2: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
1: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy a Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írásai iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most a mondom így, nem nagy képviségként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpályában való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szentgyörgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szentgyörgyi is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan, már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szentgyörgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitást is jelöli, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdés. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat, voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
2: Tehát
1: és
2: a biológiai égés folyamatának biológiai égés a kutatása.
1: Pontosan így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
2: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről. Just

0: Start Rádió.
1: Kezdte az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezésének szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a felhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatta még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krebersberg Kunóval,
2: az oktatási miniszternek.
1: Aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépítetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Klebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a Dóm téri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a Dóm térre írott, ennek van külön története még, és voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérés kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol százvilág testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez. Ez a nevelési kongresszus, vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára, és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
2: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi, hogy olvastam olyan olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben a C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és a özvegye, ugye a második felesége, Mársa Szentgyörgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az Egészségügyi Világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk az immunrendszer erősítés, látásjavítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szentgyörgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is. Tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet és kórvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a Biokémiai Intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak két évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytatott életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szentgyörgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
1: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-től 47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstársa azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezen túl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szentgyörgyinek. Tudnék, egy angol száz lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában, és hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok felolvasták az előadást. Szentgyörgyi nem. Szentgyörgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt, tehát olyan angolra fordított, csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvoslás, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Salmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett, megtett a lira világában, megtett a tudományos életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintén is.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor, nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szentgyörgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: És még több.
1: Start Rádió.
2: Nagyon nagy lelki élményt és hatást jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorává adta. 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szent Györgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szent Györgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában naggyá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szent Györgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Kléber-Zern időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, a hambai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalt el, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadás kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert pontként a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, sielni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és szóval jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a Halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut.
3: Zilahi Lajos.
2: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták. Akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, Ott kezdődött el életének a második szakasza. Hát most nem számoltam pontosan össze, de 40-valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el egy nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
1: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen. Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyének azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai péd nagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tisztifőorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a déd nagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött családi vonalon.
2: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitás, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
1: közélet való,
2: ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
1: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent György Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

0: Sportrádió.
1: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

szenvedély, nincs többi űr és nyomasztó sötét. Olyan volt ez, mint egy rózsaszín álom, az elvárás számomra iszonyú rémálom. Aztán jött ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más.

0: Keep on dancing.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este, ha rám tört, sűri magát, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, az a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némbereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: és még több. Sport Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz
2: meg. Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt érdekélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagyis energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fáramáztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt, az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem, úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőmbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
2: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően, és aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába, úgy, ahogy kell, és aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag. És aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testem is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
2: Igen, először is már ott...

0: Azon nyomban kéreztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész. Pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem. Hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és hogy egyébként meg az mindenkiben benne van. Tehát, hogy
1: és benned is benned volt, csak igen. Nem így nevezted.
0: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgok, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is itt teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon az útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világon volt, és ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy hát, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bossis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részt venni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehet ő se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami, és hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszban a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk a májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakálá keresgéljen az illető. Úgyhogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát, hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
0: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bossinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Bocsáss meg, mert hogy manapság, ugye nyilván akit boszorkánynak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
0: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak, mondhatni így, összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy baszarkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe Boszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

0: más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
1: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
0: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekben jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekben jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekben jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokban jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkány égetés jelent meg.
1: Azt a mindent.
0: És akkor, hogy miközön van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
1: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
0: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken, és ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszülettünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
1: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
0: Igen, útközben. Így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életbe velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, boszinak titulálni. De menjünk tovább egy picikét ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
1: Mi szerint?
0: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágban. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak. És ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot. Pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy bosszis képesség mondhatni, de menjünk még tovább. Nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdeni ekként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
1: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
0: így van.
1: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
0: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szálcsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel is, és valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész, monoton, automata üzemmódban, mint egy biorobot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriásibb. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
1: Szóval megtaláljátok egymást.
0: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
1: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges Igen. képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
0: Igen.
1: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
0: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
1: ezzel is gyógyítani lehet?
0: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok és pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mi az, amit kér, mit kér most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket, úgyhogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a bosszi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani, tavaly kint voltunk az Evernessen, és ott megkértem ezt a kristályos bossi kolléganőmet egy fesztiválon, kint voltunk az Everness, az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos bossi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen, olyan, amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
2: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsa Böbével folytatott beszélgetésünkből.

0: még több.
1: Sportrádió. Sportrádió.
2: Sarkányok vannak?
3: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
2: Nehezebben állnak bele a bosziságukban?
3: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi az varázslók, egyensúly. Igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni, mert hogy jó esetben szeretettel főzöl, de hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben nálatok mindig minden annyira finom. Igen.
2: A boszorkány fűszerekkel.
3: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel.
2: És mondtad, hogy ilyen szeretettel fűzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak. Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány? Te mit gondolsz erről?
3: Hát amióta mi így összeálltunk ezzé a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó mágia vagy varázslat, hanem a mi mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudok mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy de rossz a gyomra most neki, megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztul tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
2: Sőt, és még mondani sem kell, igaz?
3: Így
2: a szemmelverés.
3: Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal, mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt nekem valami gyanús, itt van valami sumárság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyító nők, varázsló nők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak például a mexikóiaknál, vannak ezek a nagy, amikor a törzsekbe, vagy az indiánoknál is, tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
2: Sámánok.
3: Sámánok, igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a bosszit.
2: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
3: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának. Ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni. Most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életbe úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdett kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá. De nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más csoportok.
2: Valóság.
3: Igen, a másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia. És visszatérve megint a földanyára, a földbolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
2: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
3: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok, képzeld el például, ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
2: teljes
3: ilyen...
2: Teljes paradox állapot, igen,
3: azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb, úgymond egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és ne menjél traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia tere jön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe is, hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
1: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Van olyan, hogy valaki elfelejti a képességeit? Illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
3: Olyan nincsen, aki, ha képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele. Illetve elnyomni lehet, bocsánat. Elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint, oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogyha így elkótyavetyélni ezeket az energiákat.
2: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz? Úgy beszélsz
3: róla. Igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy hogy én is többször megijedtem tőle.
2: Megijedtem
3: tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is, ne? És akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
2: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek, és azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építő kocka lenne az önazonosság felé, hogy igenis merjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem, hogy különleges képesség, de milyen szempontból.
3: Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről nézni, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember saját magával tisztába kerül, és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanul. Önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukának pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, ami ilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy
2: nem
3: az én anyu. Igen, nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajka nőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajka nőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
2: Oly, egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, én is repülnék felé.
3: Igen.
2: Igen, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
3: Így van.
2: Aj, mindig ezek a hátsó szándékok.
3: Hát, mert van. Tehát, hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéke a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát, hogy én ezt tudtam. Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és el is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
2: Meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen. Hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni.
3: Igen.
2: Dehogy bennem ez így csapódott.
3: Ez mert. Így van, és ez tény és való, hogy fut az ember sok kört. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkány égetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelmet kelt, és hogy azért is vált úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasorrúbába, fekete ruhába, és
2: nem repkedtek seprűben, vagy seprűháton.
3: Pedig milyen jó lenne egyébként, pikpak odaérnék. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprűröpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkben, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
2: És nyertél, drága Böbe?
3: Igen.
2: Helyes. Nagyon
3: sok mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
2: Hogy él ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűk, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
3: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszéljünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
2: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
3: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomba, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
2: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel!
3: Igen.
2: Minden jót kívánunk!
3: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
2: Fuss és pöcc!
3: Igen! Köszönöm szépen!
2: Köszönöm, Böbe!

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Rózsa Bőbe modernkori bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmet. Elmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
1: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A kormány bejelentette a 15 évre szóló 3550 milliárd forintos keretösszegű Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amelynek célja a hazai vasúti infrastruktúra és járműpark átfogó korszerűsítése. A döntően uniós forrásokból megvalósuló program részeként megújul a járműflotta, sor kerül a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítására, valamint fejlesztik a vidéki nagyvárosok agglomerációs és kistérségi közlekedését is. A fejlesztések eredményeként a fővonalakon elérik a 100 km/órás átlagsebességet, és garantálják a teljes körű akadálymentesítést. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt azonnali segítségnyújtást kér, hiszen a betegellátáshoz naponta 1600 és 1800 közötti véradóra lenne szükség. A szervezetek arra kérik a 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogy a következő napokban szálljanak egy órát a véradásra. Ősszel visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe, megszüntetve a korábbi rendészeti irányítást. A büntetés végrehajtás tájékoztatása szerint a Tökölön közel 4 milliárd forintból felépített, de soha meg nem nyitott központi komplexumot börtönné alakítják át. Az átadás átvétel előkészítése már megkezdődött. A szakmai átalakítással a jövőben a bántalmazási esetek rendszer szintű okainak feltárására helyezik a hangsúlyt. Önvezető autók jelennek meg a forgalomban Magyarországon. Zalaegerszeg kijelölt közútjain hamarosan két darab önvezetési képességekkel rendelkező tesztjármű kezdheti meg a tesztelést emberi felügyelet mellett. A jól felismerhető zöld-fehér és zöld-fekete színű autók az elektromos és önvezető közlekedési rendszerek fejlesztését szolgálják a kijelölt útvonalakon.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Szép reggelt kívánok! Már bizony itt vagyunk a hét első munkanapján. Hétfő van, ébredezzünk együtt, rádiózzunk együtt egészen délelőtt 9-ig.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

amikor a kezedbe kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor dideregnek húz.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Mese szép hétfő reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Július 27-e van, ma az Olgák és a Liliánák a névnaposuk. Nekik esett a hét első munkanapjára a névnapjuk. Rajtuk kívül még további ünnepeltek között köszönhetjük a Bertoldokat, a Krisztiánokat, az Ajtonyokat, a Rudolfokat, a Györgyöket, a Hugókat, a Konstantinokat, az Aurélokat, a Natáliákat és a Keresztélyeket is.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Július 27-e van. Ezen a napon született Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák megalapítója. Ezen a napon látta meg a világot Eötvös Loránd, világhírű fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója. De ezen a napon született meg Donányi Ernő, zongoraművész, zeneszerző is.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: reggelt, jó rádiózást, itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Hamarosan 7 óra lesz, mindjárt friss információkkal jelentkeznek kollégáim, utána a következő órában majd nézzük a mai nap érdekességeit, és persze én is hozok egy-két friss érdekességet.
1: Reggeli Start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Kiemelt pénzügyi átalakításról döntött a kormány a 100 milliárd forintos gondosóra program esetében a teljes uniós forrásvesztés elkerülése érdekében. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a projektet kivették az Európai Uniós finanszírozásból, és más fejlesztést tettek a helyére, miután az átvilágítás során súlyos szabálytalanságokra derült fény. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nemes célját nem vitatják, ám az eddigi visszaélések miatt eljárások indulnak. Kihirdették a 2026-os felsőoktatási felvételi ponthatárait, amelyek alapján idén 101.572 hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben. A jelentkezők 72%-a nyert felvételt, és 10-ből 8 diák állami finanszírozású képzésben tanulhat. A legnépszerűbb terület a gazdaságtudomány lett, a legtöbb hallgatót az ELTE fogadja, a legmagasabb pontszám pedig a Corvinus angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakához kellett. Balatonszemesen avatták fel Magyarország első és a világ harmadik köztéri Freddie Mercury mellszobrát a Queen Fesztivál keretében. A Kocsis András Sándor által készített alkotás a Zenepavilonnál kapott helyet a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület és a helyi önkormányzat együttműködésében a Sony Music jóváhagyásával. Az ünnepélyes avatáson az énekes egykori személyi asszisztense Peter Friston is jelen volt díszvendégként. Veszélybe kerülhet a hazai vérellátás, miután az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt azonnali segítségnyújtást kér, hiszen a betegellátáshoz naponta 1600 és 1800 közötti véradóra lenne szükség. A szervezetek arra kérik a 18 és 65 év közötti felnőtteket, hogy a következő napokban szálljanak egy órát a véradásra. A Körös Hírcentrum weboldalán további híreket és hasznos információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: Hét óra is elmúlt már, jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel hétfőnek vágunk neki. Tudom én, hogy ez nehéz, de sok jó zenével igyekszem kárpótolni.

0: Reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
7: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
6: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
7: Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke.
6: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
8: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

Itt a Start Rádió, jó reggelt kívánok! Tudjanak róla, hogy az EP megerősítette tárgyalási álláspontját a digitális euróról, így az uniós törvényhozók megkezdhetik az egyeztetéseket a tagállami kormányokkal. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és garantált elektronikus jegybankpénz lenne, amely a készpénzt és a meglévő banki szolgáltatásokat egészítené ki, online és offline fizetéseknél is használható lenne.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Fair Play Plus divatáruház.
2: Divat 1200 négyzetméteren.
3: Körös hírcentrum.
1: Közlekedési információ.
4: Vasúti átjáró épül a Gyulafurt összekötő úton. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában is, általában félpályás útlezárással. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Fair Play Plus divatáruház.
2: Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reggel is tart. Music Live.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt, ez a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Július 27-e van. Ezen a napon 1986-ban Budapesten a Népstadionban 70 ezer ember előtt lépett fel a Queen. Ezen a napon lefektették az Atlanti kábelt, az első víz alatti távírót Észak-Amerika és Európa között 1866-ban. És ezen a napon 1657-ben magyar királlyá koronázták Pozsonyban első Lipótot.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Hamarosan 8 óra lesz. Az biztos, hogy a következő órára már gyűjtöm a hasznosabbnál hasznosabb információkat. Érdemes velem rádiózni, és a hét első munkanapját együtt kezdhetjük el.

0: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok. Itt a hétfő, tudom, hogy ennek mindig nehézkesebb egy picikét nekiállni, de majd azért beizzítjuk a mai napot is rengeteg hasznos információval és sok jó dallal, úgyhogy érdemes a starttal maradni.
1: Sok a szere, és még több.
2: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
8: Sok

0: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Sokan minden nap kávézunk, de képzeljék, vannak akik allergiásak rá. A koffein természetes élénkítőszer, ugye ott van a kávéban, a legtöbb felnőtt napi 400 mg koffeint gond nélkül tolerál. Koffein érzékenység esetén azonban a szervezet lassabban bontja le a koffeint, így már kisadag is erőteljes hatást vált ki. Ilyenkor nagyon-nagyon jellegzetes tünetek jelennek meg, de hogy milyen tünetekre kell készülni, arról hamarosan mesélek.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Beszéltem a koffein érzékenységről. Aki érzékeny, már kisadagban is tapasztalhat fejfájást, idegességet, szaporaszívverést, gyomorrontást, hasmenést, de az allergia az már ennél jóval ritkább, de viszont komolyabb állapot is. Ilyenkor az immunrendszer tévesen veszélyes anyagnak érzékeli a koffeint, és védekező reakciót indít el. Ilyenkor ajak, nyelvduzzanat léphet fel, csalánkiütés, hányinget, de még akár légzési nehézség is.
1: Sok a szere, és még több.
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió pillanatok kérdése, és 9 óra lesz, ezzel mára köszönöm szépen a figyelmet. Holnap is együtt rádiózhatunk, 6 órától kezdhetjük majd a kedreggelt is, addig is legyen szép a napja.
1: Sok a szere, és még több.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség. Új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak. Sokat nevet, sokat
2: Start Rádió.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión. A Napi laza indul, üdv a fedélzeten, hozom a jó zenéket ma is és az érdekességeket. A nagyvilágból köszöntjük a névnaposokat, ez mind a következő két óra programja meg annyi jó zenével feltöltve persze az előttünk álló órákat.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
4: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
1: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
0: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
1: Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke.
0: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Főnök, megyünk a vásárba?
5: Milyen vásárba, Micike?
4: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
6: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
4: Reklámot hallottak.
7: Sokat nem,
4: sokat
7: nem. És még több.
4: És még több.
7: Tart Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól, itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem egy csokorban. Például 1848-ben napján született Eötvös Loránd, világhírű fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója egyébként, illetve 1866-ban lefektették az Atlanti kábelt, az első víz alatti távíró kábelt Észak-Amerika és Európa között. Hatalmas munkálatok lehettek ezek. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Living. Sok zene és még több a Start Rádión, a napi lazasszól. Az első óránk lassan a végéhez ér, meg annyi jó zene viszont velünk még a délelőtt folyamán, és ne feledkezzünk el a névnaposokról, sem az Olgáknak, illetve a Liliánáknak kívánunk nagyon boldog névnapot, én pedig itt vagyok önnel a következő órában is.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilazaszól. Folytatódik a műsor, mindjárt a zenéink után egy újabb fontos témával. Az egészségünkre fókuszálunk majd pillanatokon belül, és nem sokára majd a vitaminokról hozok érdekes infókat.
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól, és itt van néhány érdekesség az egészségünk jegyében. Az A-vitamin szervezetünknek nélkülözhetetlen a megfelelő látás szempontjából a vitamin családok egyfajtája, hiányában farkasfogság alakulhat ki, mely gyenge megvilágítás melletti látáséleség romlását jelenti. Ezen kívül az egészséges haj, bőrkörmök és nyálkahártyák állapotának megtartásához feltétlenül szükséges. Remek A-vitamin forrás a mája, halak, a cékla és a spenót. A-vitaminra fel, jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

terül a képlet. Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Ennek a végéhez értünk, én köszönöm, hogy a mai két órát, a délelőtt utolsó 2x60 percét együtt tölthettük. Jövök holnap is, találkozunk akkor is. Minden jót kívánok!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 26-a vasárnap déli 12 óra van. Fiatalok győzték le félelmeiket a Lego Story foglalkozáson. Hangos segédmotorok miatt panaszkodtak a belvárosban. Szlovák tematikájú nappal várták a látogatókat a csabai ízek vásárán. Első alkalommal rendeznek traktoros napot Sarkadon. Már is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtárban pénteken saját félelmeikkel, mumusaikkal néztek szembe a résztvevő fiatalok. A Lego Story foglalkozáson a Harry Potter és az Azkabani fogoly egyik emlékezetes jelenetét dolgozták fel. Építőkockákból alkottak, fényképeket készítettek, majd digitális képregényt állítottak össze. Palkovics Brigitta, a könyvtár munkatársa elmondta, hogy ezúttal nem hagyományos módon közelítették meg a történetet. A jelenet lényege, hogy a mumus alakváltó lidérc, amely pontosan azzá vált, amitől az ember a legjobban tart, és nevetéssel győzhető le. A szakember szerint a foglalkozás során arról beszélgettek a gyerekekkel, hogy ők mitől félnek, hogyan könnyebb együtt legyőzni ezeket a félelmeket, és milyen ereje van a nevetésnek. A könyvtárban a fiatalok megépítették saját karaktereiket és mumusaikat, majd azt is megjelenítették, hogyan lehet ezeket nevetségessé tenni, hogy legyőzhessék őket. A munka közben folyamatosan készültek a fotók tabletekkel, amelyekből a foglalkozás végén digitális képregény állt össze. Felmerült a kérdés, hogy ellenőrzik-e egyáltalán a segédmotoros kerékpárokat, miután békés csabaiak panaszkodtak a belvárosban köröző hangos motorosokra. Többen fűnyírónak, kávédarálónak nevezték az 50 köbcentis járműveket. A Békés Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az ilyen 4 kW teljesítmény alatti segédmotoros kerékpárok Magyarországon nem kötelezettek forgalomba helyezésre, így időszakos műszaki vizsgára sem kell menniük. A hivatal azt is közölte, miért tűnhetnek különösen hangosnak ezek a motorok a belvárosban. Olyan városi környezetben, ahol az úttestet magas épületek szegélyezik, a visszaverődő hanghatás miatt a zaj a valóságosnál erősebben érezhető. A jelenséget tovább fokozza, hogy a járműveket gyakran alacsony sebességi fokozatban, magas fordulatszámon használják. Szombaton szlovák napot tartottak a Csabai Piac közösségi terén. A Csabai Ízek Vására ezúttal a helyi szlovákság hagyományait és ízeit mutatta be. A Csabai Szlovák Önkormányzat brinzás haluskával kínálta a piacra érkezőket, a jól ismert szlovák dallamokat pedig a Sravce Citera zenekar szolgáltatta. A megújult piac üzemeltetői szeretnék, ha a látogatók minél a szélesebb körben ismernék meg a város hagyományait és kulturális örökségét. Ezért jött létre a Csabai Ízek Vására, amely ezúttal a szlovák tematikát kapott. Dénes Lajos, a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT igazgatósági elnöke kiemelte, hogy a hiteles jelent és jövőt csak úgy lehet építeni, ha tisztában vagyunk a múltunkkal és az örökségünkkel. Hozzátette, a piac történetének fontos része a szlovákság jelenléte és az általuk képviselt tradíciók. A piaci márkaépítés egyik lényeges eleme, hogy rendszeresen olyan eseményeket szerveznek, amelyek élettel töltik meg a közösségi teret. Ezúttal a szlovák hagyományok bemutatása került középpontba. Kiszei András, a szlovák önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy a piac a csabai szlovákság egyik nagy alkotása, hiszen már 250 évvel ezelőtt is szívesen jártak ide. A rendezvény az ő örökségük előtt kíván tisztelegni. Úgy fogalmazott, meg kell kóstolni a gasztronómiát, meghallgatni a kultúrát, és átélni azt az érzést, hogy a csabai szlovákság öröksége mindannyiunké. Ezt a szülők, nagyszülők és dédszülők hagyták ránk, és nekünk kell továbbadnunk a következő generációknak. A haluska kóstoló mellett a szervezők egy szlovák sarkot is kialakítottak, ahol régi szlovák szavakkal és kifejezésekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Boys.

0: A szervezők célja, hogy a rendezvény hosszú távon közösségépítő hagyománnyá váljon, és közelebb hozza egymáshoz a mezőgazdaság iránt érdeklődőket, a gazdálkodókat és a kikapcsolódni vágyó családokat. A program gerincét a traktoros megmérettetések adják, ahol a gépek és vezetőik három kategóriában mutathatják meg tudásukat. A pörgős hangulatról és a szakszerű kommentárról a traktoros napok ismert alakja Magyar Zoltán gondoskodik majd bemondóként. A versenyek mellett a látogatók a mezőgazdasági gépkiállításon közelről is megtekinthetik a robosztus munkagépeket. A szervezők a családokra is figyeltek, egész napos kísérő programok várják a közönséget. A gyerekeket ugrálóvár, arcfestés és jégkása fogadja, még a felnőttek számára kirakodóvásár, kézműves bazár és bőséges étel és italválasztékot kínáló büfék biztosítják a vásári hangulatot. Harmadik alkalommal tartott élményfestést a Graffit Por Dekor és Alkotó Műhely szombaton a Munkácsi Emlékház udvarán. A gyerekeknek szóló foglalkozás ezúttal Afrika állatvilágát állította a középpontba. A programot a műhely megálmodója Csüllög Lászlóné Tóth Katalin vezette, aki rendszeresen tart kreatív szakköröket és élményfestéseket. Elmondta, hogy azért választották az afrikai állatokat témának, mert mindig igyekeznek valami újat mutatni a gyerekeknek. Fontosnak tartják, hogy a foglalkozások témája illeszkedjen az évszakhoz és környezethez. A gyerekek rajonganak az állatokért, Afrika pedig jól kapcsolódik a nyári hangulathoz. Hozzátette, hogy az alkotó foglalkozások kiemelten fontosak a gyerekek fejlődése szempontjából, hiszen a festés mellett sokat beszélgetnek is, figyelmet fordítva az egyéni különbségekre és arra, ki hogyan érzékeli a körülötte lévő világot. Az alkotás, a szemléletmód és az iskolai készségek fejlődését is támogatja. A programra érkezett Borsi Szilveszter is kislányával Alizzal. Az édesapa elmondta, hogy rendszeresen látogatják a csabai gyerekprogramokat, különösen a kreatív foglalkozásokat. Úgy fogalmazott, hogy Aliz minden ilyen jellegű tevékenységet szeret, legyen szó festésről, hajtogatásról vagy vágásról. A gyerekek először az akril festékek használatának alapjaival ismerkedtek meg, majd kötényt öltöttek. Ezután kiválasztották, melyik afrikai állatot szeretnék megfesteni, a választott képet pedig grafitpapír segítségével felrajzolták a vászonra. A színek kiválasztása után kezdetét vette a felhőtlen alkotás. Eltávolították pénteken délután azt a szennyező anyagot, amelyet egy nappal korábban találtak a Fekete Körösben, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A tájékoztatás szerint a teljes uszadékot, amely vélhetően marha fekália volt, már kiemelték a folyóból, a terjedést gátló merülő falat pedig egyelőre a helyszínen hagyják. Az igazgatóság arról is beszámolt, hogy a vízmintavételek eredményeire várhatóan hétfőig kell várni, mivel a laboratórium akkorra tudja megállapítani, kimutatható-e a baktérium fertőzés és a mintákban. Péntek délelőtt 11 órától a Békés megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának mezőgazdasági osztálya általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete Körös teljes magyarországi szakaszán. A Fehér Körös és a Kettős Körös felső szakasza az összefolyástól a békési duzzasztóműig jelenleg nem érintett. A tilalom visszavonásig érvényes. A kormányhivatal fürdési tilalmat is elrendelt a Fekete Körös gyulai, városerdei és dobozi szanazugi szabad strandjain, miután a szennyezés Románia felől érkezett. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
4: Imádom,
5: de jó zenék vannak itt.
6: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

Stortrádió, sok zene és még többen, pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok, várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Itt a legelső kérésünk. Sziasztok! Kriszti vagyok Békés Csabáról, és a kolléganőmnek, Olgának a névnapjára szeretnék küldeni egy dalt. Azt üzenem, boldog névnapot, legyen ma minden úgy, ahogy szeretnéd.

0: még több. Sportrádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
2: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a szere. Sok a szere. És még több.
2: Start Rádió.

0: Schmiktöp.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádiósunk zenei Schmiktöbben, pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni Dalt Kenny a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Gabi vagyok, és a barátnőmnek, Vikinek szeretnék küldeni egy dalt. Most kaptam meg a felvételi eredményét, azt üzenem neki, gratulálok, nagyon büszke vagyok rád, megérdemled.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk. Most el az utolsó kérésünk az így szól. Sziasztok, Tamás vagyok, és a feleségemnek, Andreának a házassági évfordulónk alkalmából szeretnék küldeni egy dalt. Azt üzenem neki, köszönöm, hogy minden nap mellettem vagy. Boldog évfordulót!

0: Ez a Start Radio, sok zene és még több. És ma július 27-e, hétfő van, sok boldogságot kívánunk Olga és Liliana nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Csonka Dóra, magyar színésznő, de ma ünnepel Sütő Enikő, magyar modell, manöken, és szintén ma ünnepel Roxane Hart, amerikai színésznő is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin Start Rádióban.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
6: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
8: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
7: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
8: Az időkapu

0: itt van Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbilt.hu per szőnyegtisztítás.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
5: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
6: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Jó ötlet, Micike!
3: Reklámot hallottam.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, ezen a napon számottevő csapadék már nem várható, az északnyugati szél még több felé élénk, néhol erős lehet. Holnap napközben 26 és 33 fok várható.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Ez a Stolc Rádió Show, zene is még több. És ma július 27-e hétfő van. Nézzük, hogy milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 117 évvel ezelőtt ezen a napon Orville Wright felállította az akkori leghosszabb repülési rekordot, ami 1 óra 12 perc és 40 másodperc volt. Egy katonai repülő kipróbálása során sikerült ezt elérnie. 160 évvel ezelőtt ezen a napon fektették le az Atlanti kábelt, az első víz alatti távíró kábelt Észak-Amerika és Európa között. Illetve kereken 40 éve ezen a napon Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt lépett fel a Queen együttes. Ennyit az érdekességekről, zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

0: Hat Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Arecki Zoltán, még ebben az órában jön az Erasure és a Leia Jolla, ami itt lesz az Ace of Base, TTO és a Cure-tól a Just Like Heaven. Kérdem, és délután hallgassátok a Startot benne, Don Hellit. Itt a The Boys of Summer.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zöldön.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
2: Reklámot hallottak.
3: Sok a szere?
4: Start Rádió.
2: És

Ez a Start a 98.4-en, július 27-e. Van a mai napon a Lillánák, a Lillák és az Olgák ünneplik névnapjukat. A Lillána, a Lilian latinos-olaszos továbbképzése, amely az Elizabeth Betze nevéből, illetve a Lili továbbképzésből alakult ki. A Lili női név több idegen név közös Betze nevéből önállós volt. A Lilla név a Lívia és a Lídia régi magyar becézéséből alakult önálló névként, az Olga pedig a Herga orosz formájából származik. Kedves Lillánák, kedves Lillák és Olgák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szépművészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A kormány bejelentette a 15 évre szóló 3550 milliárd forintos keretösszegű Baross Gábor vasútfejlesztési tervet, amelynek célja a hazai vasúti infrastruktúra és járműpark átfogó korszerűsítése. A döntően uniós forrásokból megvalósuló program részeként megújul a járműflotta, sor kerül a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítására, valamint fejlesztik a vidéki nagyvárosok agglomerációs és kistérségi közlekedését is. A fejlesztések eredményeként a fővonalakon elérik a 100 km/órás átlagsebességet, és garantálják a teljes körű akadálymentesítést. A babaváró hitel kamatmentességének megőrzéséhez elengedhetetlen a gyermekvállalás teljesítésének határidőben történő igazolása a bank felé. A pénzintézetek a gyermek születésének

0: hitelpiaci kamatozásúra vált, és az addigi kamattámogatást egy összegben kell visszafizetni. A hazánkban alkalmazott földi kémiai szúnyoggyérit és a csípőszúnyogok mellett a beporzó rovarokat is jelentős mértékben pusztítja, derült ki a Huren Ökológiai Kutatóközpontjának legfrissebb terepi vizsgálatából. A kutatók megállapították, hogy a kezelt területeken a szúnyogok száma átlagosan 45%-kal csökkent, ám a művelet nem szelektív, így az engőlegyek, méhek és lepkék egyedszáma is jelentősen visszaesett. A szakemberek emiatt a jelenlegi gyakorlat átgondolását, valamint a biológiai védekezés és az integrált szúnyoggyérítés előtérbe helyezését javasolják. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Haracki Zoltán vagyok. Ebben az órában hallhatjuk majd Madonna egyik ritkában játszott dalát. Jön majd a Vogue, érkezik Elton John, Michael Jackson és Aria egy dala. Kérem és délután, hallgassátok a Startot, benne már is jön az Inexis-től a Mystify.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és

0: hogy velünk kikapcsolódhass.
1: Internetix.
0: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
1: Internetix.
0: Díjmentes bekötés.
1: Internetix.
0: Legmodernebb optikai hálózat.
1: Internetix.
0: Megbízható, elérhető, korlátlan.
1: Internetix.
0: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
1: Internetix.
0: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
2: Reklámot hallottam.

0: Sport Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, többnyire félpályás utazárásokkal. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Összesen 1000 milliárd forint értékű az Exim Bankhoz kapcsolódó ügyben tett büntető feljelentést a kormány. A feljelentések a korábbi kormányzati tevékenység átvilágítása nyomán születtek, és többek között a Sofitel szálloda projektet, a Duna Aszfalt afrikai beruházását, a Dunakeszi járműjavító egyiptomi megrendelését, valamint egy Észak-Macedóniának nyújtott kedvezményes hitelt érintik. Magyar Péter miniszterelnök kiemelte, hogy a közpénzekkel való visszaélések nem maradhatnak következmények nélkül, a pontos felelősség megállapítása pedig az eljáró hatóságok feladata lesz. Mégis felülvizsgálhatja a kormány Balázsi Gyula cégeinek állami átvételét, miután a korábbi elutasítást követően elrendelték a vállalkozások jogi és pénzügyi átvilágítását. Két nemzetközi tanácsadó cég bevonásával augusztus elejéig döntenek az átvételről, mivel a cégcsoportnál 55-60 milliárd forintos nettó eszközérték és több mint 26 milliárd forintnyi mozgósítható pénzvagyon halmozódott fel. A folyamat lezárásáig a hatóságok részben feloldották a zárolt számlákat, biztosítva a cégek működő képességét. Balatonszemesen avatták fel Magyarország első és a világ harmadik köztéri Freddie Mercury mellszobrát a Queen Fesztivál keretében. A Kocsis András Sándor által készített alkotás a Zenepavilonnál kapott helyet a Queen Baráti Kör Kulturális Egyesület és a helyi önkormányzat együttműködésében a Sony Music jóváhagyásával. Az ünnepélyes avatáson az énekes egykori személyi asszisztense Peter Friston is jelen volt díszvendégként. Önvezető autók jelennek meg a forgalomban Magyarországon. Zalaegerszeg kijelölt közútjain hamarosan két darab önvezetési képességekkel rendelkező tesztjármű kezdheti meg a tesztelést emberi felügyelet mellett. A jól felismerhető zöld-fehér és zöld-fekete színű autók az elektromos és önvezető közlekedési rendszerek fejlesztését szolgálják a kijelölt útvonalakon.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön Robert Miles és Marianne Naylor közös dala One and One érkezik.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség. Új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene. És még több.

Ez a Start a 98.4-en, jönnek az évfordulók. Ma 40 éve Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt lépett fel a Queen együttes. 251 éve született Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák, a kis dedópók megalapítója. 202 éve született ifjabb Alexander Dumas, francia regényíró. 178 éve született Eötvös Loránd, világhírű fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója. 160 éve lefektették az Atlanti kábelt, az első víz alatti távíró kábelt Észak-Amerikai és Európa között. És 369 éve Pozsonyban magyar királlyá koronázták első Lipótot.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, általában félpályás utazárással. A Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra előtt start a 98.4-en, ahol ebben az órában szól majd a Maxit Priest-től a Close to You. Itt lesz a Pet Shop Boys és az Always on My Mind, valamint Jimmy Cliff-től a Higher and Higher. Hallgass át a startot ebben az órában. És most Rick Astley-vel folytatjuk. Itt a She Wants

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Tudtad? Tudtad? A Stoppburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
6: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
5: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
6: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
5: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
7: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

János tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Európa egyik nagyvárosában már élesben tesztelik a robotos ételkiszállítást. A kísérlet lényege egyszerű, kis önvezető robotok viszik házhoz a meleg ételt és az élelmiszert egy pár kilométeres körzetben. Nincs dudálás, nincs parkoló vadászat, csak halk zümmögés és pontos érkezés. A teszt egy sűrűn lakott város részben zajlik, Prága területén, ahol már most azt nézik, hogy mennyire gyors, kiszámítható és biztonságos a megoldás. A robotok főleg ott jöhetnek jól, ahol az emberi futárok dolga nehézkes, szűk utcákban, lezárt belvárosi részeken, vagy hatalmas bevásárlóközpontokban. A szakértők szerint fontos hangsúlyozni, ez nem a futárok kiváltásáról szól, hanem a munkájuk megkönnyítéséről. Aha, a robot inkább egy segítő társ, aki elviszi a nehezebb, időigényesebb köröket, miközben az ember marad a rendszer lelke. Ha a próba beválik, a technológia fokozatosan terjedhet tovább Közép-Európában, és bizony nem kizárt, hogy egyszer majd, mondjuk Békéscsaba utcáján is találkozhatunk egy pizzát szállító robottal a zebránál.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zené és még több, és ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól jövök, addig is legyetek jókat, tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az üzemanyagárak növekedésére lehet számítani a nagykereskedelmi piacot terhelő nemzetközi és hazai tényezők. Többek között az iráni helyzet, a dunai szállítási nehézségek és a százhalombattai finomító karbantartása miatt. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar átlagárak továbbra is alacsonyabbak a környező országokénál. A kormányfő kijelentette, ha a drágulás mértéke túl nagy lenne, a kormány beavatkozik a piacra és nem engedi elszállni az árakat. Elérhető az irány a sereg.hu oldalon a regisztrációs felület a katonai szolgálatba való visszatérésről szóló miniszteri tájékoztatóra. A Honvédelmi Minisztérium lehetőséget biztosít a korábban fiatalitás címén vagy a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt eltávolított katonák újrafelvételére. Az érintetteket augusztus 1-én 10 órától várják a Bána Honvédelmi Központban tartandó rendezvényre, amelyre az igazoló dokumentumok birtokában lehet jelentkezni.

0: uniós finanszírozásból és más fejlesztést tettek a helyére, miután az átvilágítás során súlyos szabálytalanságokra derült fény. A kormányfő hangsúlyozta, a kezdeményezés nemes célját nem vitatják, ám az eddigi visszaélések miatt eljárások indulnak. Ősszel visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe, megszüntetve a korábbi rendészeti irányítást. A büntetés végrehajtás tájékoztatása szerint a Tökölön közel 4 milliárd forintból felépített, de soha meg nem nyitott központi komplexumot börtönné alakítják át. Az átadás átvétel előkészítése már megkezdődött, a szakmai átalakítással a jövőben a bántalmazási esetek rendszer szintű okainak feltárására helyezik a hangsúlyt.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nem mond, sokat nem. És még több.
1: Start Rádió.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!
2: Sokat nem, sokat nem.

0: Sportrádió.
1: Szervusz, Ernő, üdvözöllek.
2: Szervusztok, sziasztok.
1: Nos, mikor indult a te zene iránti vonzalmad a basszusgitár felé, illetve ugyan blokk a zene felé?
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát igazából nekem úgy kezdődött a zene iránti szeretet, hogy nem szerettem. Ugyanis 12 évesen, hát én igazából mindig dobos akartam lenni, de 12 évesen beírattak nagy bőgőre, és közel 3 évig sírva mentem az órákra, mert hogy én dobos szerettem volna lenni. Ennek ellenére felvételt nyertem a Békés Csabai konzervatóriumba.
1: Na de hát ez így az életed során nem okozott neked ilyen kis traumát, hogy te teljesen más vonalon akartál elindulni?
2: Az első 5 évben nagyon nagy traumát okozott, de így utólag visszatekintve már hálás vagyok a szüleimnek és a tanáraimnak, hogy ez így alakult. Mert ugye azért dobosból sok van, meg bőgösből pedig kevés. Úgyhogy így elkezdtem a klasszikus tanulmányaimat a konzervatóriumba, és ott nem lehetett könnyű zenét játszani, csak klasszikust, viszont engem nagyon megfogott a könnyű zene, maga a jazz világ, a pop világ, és meghallottam egy felvételt Marcus Miller amerikai basszusgitárostól, és hát beleszerettem, és én titokba elkezdtem gyakorolni nagybőgő, klasszikus nagybőgő mellett, hát egy ilyen jazz, funky, pop stílusú basszusgitározást magától Marcus Millertől, és én ott beleszerettem.
1: Családi hátteredről mit lehet tudni?
2: Édesapám...
1: Honnan érkeztél? Tehát nem konkrétan a településről érdeklődöm,
2: hanem... Békési származású vagyok.
1: Igen, hanem magáról a családi hátterről érdeklődnék.
2: Békési származású vagyok, édesapám autodidakta módon dobol, de egyébként úgy a zenész nincs családban. Teljes mértékben szülői ráhatás, konkrétan úgy volt, hogy egy akkori diák, aki már konziba járt nagybőgős, elsétált a házunk mögött, apukám kint állt, én bent játszottam. És szevasz, fiam, honnan jössz? És akkor elmondta, hogy nagybőgőzik, és akkor megkérdezte apukámat, hogy nem akar a fiat bőgőzni. És beszólt apukám, úgyhogy én közben fifáztam, hogy nem akarsz nagybőgőzni? Azt se tudtam, hogy mi a nagybőgő, és hátra szóltam, hogy de. Na, így kezdődött az egész.
1: De nem is volt benned semmi ilyesmi, hogy most jaj, fater, ne már.
2: Nem vettem komolyan, nem tudtam, hogy mi az a nagybőgő, úgyhogy ez így alakult, de egyébként nagyon szüleim nagyon normális neveltetést adott, nagyon jó világnézetből jövök. Úgy nagyon, mondom, nem volt zene a életben, talán annyi, hogy ők ilyen gospel vonalon mentek, úgyhogy én ezt átvettem.
1: Ez a dicsőítő vonal?
2: Igen, ezt a dicséret, gospel-szerű dolgokat hallgatták, így az nyilván ez belém ivódott mai napig.
1: Jó, hát mondjuk azért az a mondjuk ki, ez a színesbőrű életérzés, az azért magával ragadja az ember. Tehát az, amilyen tűz van bennük, az valami elképesztő. Tehát aki itt nem érint meg az a fajta, tehát nem amit ugye a Apáca Show, meg ezekből, azokból a filmekből is, de hogyha megnézünk egy autentikus gospel felvételt, akár hangot, akár videót, ott azért na, hát elnézést kérek. Tehát azért azokban az emberekben van tűz.
2: Így érthető. Így van, úgyhogy ez magával is ragadott, de egyébként pont idén játszottam az Apáca Show-t is, úgyhogy
1: wow.
2: Úgyhogy tényleg nagyon, tehát ezt mondhatni, hogy akkor így keresztény családban is, keresztény családból jövök, és nőttem fel.
0: Sportrádió.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Elindult a suli. Voltak-e ilyen kis iskolai zenei próbálkozások, zenekarok, ilyesmik, ilyen zenei vonalak, vagy egyből jött a vizsga, és akkor utána vetetted be magad ebbe a nagybetűs életbe?
3: Hát igazából, hogy bekerül valaki a konziba, vagy akkoriba, mindenkinek az volt a célja, hogy bekerüljön a zeneakadémiára. Tehát erre volt 4-5 év, és ez fontos, szerintem ez üzenet is a hallgatóságnak, hogy legyen mindig céljuk, mert ha ne legyen céltelen az élet.
2: Világos.
3: Úgyhogy kitűztük azt a célt, hogy a Klasszikus Zeneakadémia, annak ellenére is, hogy először én nem kedveltem a klasszikus zenészt, viszont osztálytársammal tényleg elkezdtünk így.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédó Géza.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Július 27-e, hétfő van. Bodócki Ernő basszusgitáros nagybőgős járt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójában, ahol számos témában kérdeztük. Mesél többek között arról is, hogy kikkel dolgozott már együtt, valamint hogyan néz ki nála az alkotási folyamat. 2027. februárjában egy igen különleges munkácsi kiállítást tervez a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum. A festőművész amerikai útját igyekeznek bemutatni a csabaiaknak. A kutató munka már javában zajlik, gyűlnek az anyagok, relikviák. A részleteket Gyarmati Gabriella ismertette a Körös Hírcentrum stúdiójában. A nagy vadállománnyal egyre több problémája adódik mind a hivatásos vadászoknak, mind a növénytermesztőknek, ugyanis jelentősen elszaporodtak az elmúlt évtizedekben. Ez Békés vármegyét nem érinti, hiszen nálunk inkább az apró vadak vannak túlsúlyban és alig ha káros egyedszámban. A részletekkel kapcsolatban Rabovszki János, a Békés megyei vadászkamara elnöke adott tájékoztatást. Bár a magyarok az olimpiai sportágakban sikeresen szerepelnek, a judó utánpótlás bázisában szükség lenne erősítésre. Egy nagy erőt kívánó sportágról lévén szó, sokan lesérülnek, vagy teljes egészében abba is hagyják. Ez a helyzet a Békés megyei Kanó Judó Sportegyesületnél is, azonban a lelkesedés töretlen. A részletekről Gyáni Jánossal, a csapat elnökével és edzőjével beszélgettünk.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Bodócki Ernő basszusgitáros nagybőgős járt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójában, ahol számos témában kérdeztük. Mesél többek között arról is, hogy kikkel dolgozott már együtt, valamint hogyan néz ki nála az alkotási folyamat.
4: Nem volt egyébként így az évek során így ilyen kis visszaélés, így azzal, hogy te azért tudsz dalokat írni? Tehát úgy értem, hogy ugye halljuk, hogy manapság egyre többször fordul elő, hogy egyik ember lehúzza ugye így a jogdíjjal a másikat. Veled történtek-e ilyen dolgok egyébként, hogy belefutottál egy olyan zenei projektbe, amiben nem kellett volna belefutni? Vagy eddig csak ilyen pozitívokat tapasztaltál?
5: Hála Istennek, mi már így az elején leszögeztük, hogy ki mennyi jogdíjat kap, illetve összeget, úgyhogy nagyon ebben nekem nem volt baj. Úgyhogy nem rémlik. Igazából Paja Bajánál ugye ugyanúgy közösen alkottuk a próbákon a dalokat, minden dalt közösen írtunk, viszont ott ő kifizette előre a
4: jussodat.
5: A felvételt, a lemez felvételt, és így ezt tudtuk is, hogy ott más a szitu.
4: Élő zenekarban vagy-e most, jelen pillanatban? És ha igen, akkor kivel? Hát vagy ugye, kinek az élő zenekarával, úgy kérdezem inkább.
5: Hát ugye abban az időben, akiknek írtuk a dalokat, szinte mindenki csinál zenekarat, úgyhogy a Kálai Sandersztől kezdve Dérheni, Paja Bea, ügyes Néveger, Ferenc, Olá Gergő, úgyhogy nagyon sok zenekart, így 7-8 zenekarban játszottam egy időbe, így az így nagyon necces volt, úgyhogy sikerült végre lediplomáznom, és 2016-ban, és utána nagyon elfáradtam. Tehát buszról buszra be, tényleg nagyon sok helyre eljutottunk, Moszkva, Anglia, Tóni, nagyon sok helyre, és így én egy kávé egy 5 év után, a zenekadémia után, így talán a Covid előtt pont még, én így kiégtem, úgyhogy a...
4: Igen, egyébként az ember életében sokszor fordul elő, főleg, hogyha nagyon sokáig csinál egyféle dolgot.
5: Igen.
4: És egyszerűen már úgy érzi, hogy nincs tovább, nem bírja.
5: Így van, és ezért én több zenekart ott hagytam, de viszont még azért mai napig is játszom, csak már így normális kereteken belül, de Dérhenivel most aktív próbák vannak, és hamarosan kezdődik a koncertsorozat. Ugye utána visszahívtak a Schneeberger Ferenc iskolában, mint tanárként.
4: Wow, ez szuper.
5: Igen. Úgyhogy így a Bartókba is... A konzervatóriumban is már tanárként vagyok jelen, én lettem a nagybőgő tanár, úgyhogy a tanulmányomat befejezve utána kellett a pihi nekem, viszont utána jött rám egy év után a tanulási vágy.
4: Na, és pedig?
5: És így elkezdtem kiégésembe keresni, hogy mi az élet értelme. Akkor ez már 20 évesen így rám jött. Aztán én így elkezdtem teológiára járni.
4: Wow! Ez egy más vonal azért.
5: Ez teljesen más vonal, így keresve az életnek az értelmét, és akkor így elkezdtem a tanulmányomat a Szent Pál Akadémián Budapesten, és most negyedéves hallgató vagyok.
4: Miért érezted egyébként, hogy ebbe az irányba kéne elkanyarodjál?
5: Hát ugye eleve benne volt a kereszténység a világnézetembe, viszont hogyha tényleg igaz, akkor nézzük meg, akkor tényleg tanulmányozzuk.
4: Az eredetét.
5: Igen, és hogy engem érdekelt így ez a vonal, hogy akkor tanulmányozzuk, és hát nem bántam meg.
4: Na, mesélj akkor, hogy mi az élet értelme szerinted? Tudom, hogy ez most ilyen hatalmas most belekérdezés, de engem érdekel így a te olvasatod szerint.
5: Hát a vallás nem mozdott engem, mai napig nem mozd, úgyhogy én nem vagyok vallásos, viszont ugye a hit és a vallás közt van különbség, mert itt az élő.
4: Igen, csak nagyon sokan összekeverik ezt.
5: Igen, nagyon sokan összekeverik, és én a frankó őszinte hitet kerestem, és az életet, és hát igazából az embernek egy előbb-utóbb fel kell ismernie, hogy ez a sok jó mögött van valaki, valami, ugye a görög filozófia az azt mondta, hogy minden mögött, jó mögött van valami. Uh-huh. Viszont a kereszténység azt mondja, hogy valaki.
4: Igen.
5: És én ezt a valakiben hiszek, hogy Isten létezik, és ezt tanulmányozom, hogy igazából elküldte a fiát Jézust, és én Jézus az élet.
4: Na most nagyon-nagyon bele fogok kérdezni, és tényleg elnézést kérek, nem csak tőled, hanem azoktól is, akik akik ezt hallgatják, ezt a beszélgetést, és esetleg úgy magukra ismerhetnek, vagy magukra vehetik ezt a dolgot. Mi a véleményed arról, amikor valaki Isten nevébe követel olyan dolgokat, ami Biblia ellenes, vagy 10 parancsolat ellenes?
5: Hát, de hogyha most...
4: Érti, aki érti.
5: Igen, de hogyha most megnézzük, akkor...
4: Bocsánat, és mind a mellett ugye kereszténynek vallja magát.
5: Igen, de hát Jézusnak a legnagyobb vita partnerei az a képmutatók voltak. Uh-huh. Úgyhogy Jézus az élet, és a képmutatókkal tűzött össze mindig. Igen. Úgyhogy Jézus az őszinte, és ő az életpárti, és józan, nem vallásos.
4: Na, visszamegyünk egy picikét az időben, mert ugye ezekben a zenei projektekben, ezekben a pop zenei projektekben, Ruzsa Magdit említetted, akikkel együtt zenéltél, a Burei Krisztián, ugye Dérheni. Ezekben a projektekben, ha jól tudom, basszusgitározol. Vagy vannak olyan zenei projektek, amikben kizárólag nagybőgőzöl, vagy a nagybőgőt most félreraktad, ugye így a pop vonalon? Hogy van ez most?
5: Nem, igazából pont ezt tetszett meg nekik, hogy a bőgőn játszani popot, uh-huh. és én Dérhenén is így kezdtem, Schneeberger Ferencnél és Paja Bernál is bőgőztem, viszont nyilván egy idő után át kellett állni a basszusgitára, úgyhogy én
4: szállítási szempontból gondolom, igen.
5: De így jó volt, hogy így mind a kettőbe ki tudtam próbálni magam. Egy koncerten belül akár felvettem a bőgőt, a basszusgitárt is, úgyhogy de most jelen pillanatban Dérhenénél basszusgitározom. Van egy kiemelkedő, amire büszke vagyok, projekt. Ez Paja Bajával jött egy olyan lehetőség, hogy Bruno Mars koncertezett Budapesten, és a Paja Baja zenekart választották ki arra, hogy a zenekarával alkosson egy közös dalt.
4: Úgy, ja, azt hittem, hogy csak előzenekar.
5: Nem.
4: Tehát konkrétan egy dalt?
5: Konkrétan. Bementünk egy budai próbaterembe, és én még nagyon nem is esett le, hogy kik ezek a formák, minden, és akkor én kb. És elkezdtünk kísérletezni, és én kb. A próba közepén tudtam meg, hogy ez a Bruno Mars zenekar.
4: Ja, tehát konkrétan a Bruno Mars kísérő zenekar volt bent ott abban a stúdióban?
5: Ők voltak bent, mert ők mindig egy-két nappal hamarabb érkeznek.
4: Igen.
5: A zenekar, és így ezek, azt mikor lehűltem, mikor ezt megtudtam, és persze nyilván egyből bejátszottam bőgön a Bruno Mars számokat, Treasure-t, Uptown Funk-ot, és annyira képbe voltak, hogy amikor én bejátszottam ezeket a basszusokat, már tudták, hogy milyen tánc mozdulat van ott. Ez annyira képbe vannak, úgyhogy nagyon jó fejek voltak, a gitáros adott pengetőt, sőt még jegyet is, de persze én nyilván eltévedtem a arénából, hogy nem tudtam, hol kell bemenni, ő ki is jött elém a parkolóba, és be is vezetett, úgyhogy akkora élmény volt, hogy ez szerintem ez egy világra szóló élmény.
2: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: 2027. februárjában egy igen különleges munkácsi kiállítást tervez a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum. A festőművész amerikai útját igyekeznek bemutatni a csabaiaknak. A kutató munka már javában zajlik, gyűlnek az anyagok, relikviák. A részleteket Gyarmati Gabriella ismertette a Körös Hírcentrum stúdiójában.
4: A festő már november elején hajóra száll Le Havre-ban, tehát és amikor New Yorkba érkezik, akkor tehát óriási ovációval fogadják. Tehát a hajó nem, a hajót nem engedik be azonnal a kikötőbe, és két hajóval mennek a Le Champagne utcájáró hajó elé, akik üdvözölni szeretik Munkácsit, még mielőtt partra szállt volna. Az egyik hajón, amin az amerikai magyarok érkeznek, egy cigányzenekar is játszik. Tehát, hogy úgy, tehát, és meg kell mondjam, tehát amennyire ez meglepő, az egész amerikai tartózkodása ilyen meglepő érdekességek sorából áll, de az az igazság, hogy még nem járok ennek a munkának a végén, de hát végül is tulajdonképpen még azért februárig van idő, hanem is túl sok, de ahhoz, hogy fel tudjam építeni, amennyire lehet napról napra, hogy mikor mi történt Munkács a Mihálya Amerikában, tehát ahhoz azért, tehát ez nyilván egy folyamat, amiben nekem minden részlet érdekes, mert minden ennek a kirakósnak egy-egy darabja, de még annyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy ez egy olyan kutatás, amit kivételesen nem egyedül csinálok, ugyanis a Munkács a Mihálya Múzeum kapcsolatba kerül egy Munkács relikviákat gyűjtő magánszeméllyel, akitől azonban adományként több tárgyat is kaptunk már, tehát elég a kapcsolat jó és élő, és nem gondoltam, hogy ilyen nagy reményekre ad majd okot, de megkérdeztem ezt a magángyűjtőt, hogy esetleg a gyűjteményében lenne ez az amerikai úthoz kapcsolódó tárgyanyag. És akkor utána nézett, és hát nagyon tetrekészen már be is hoztam múzeum, hogy ez már legyen ott, ez már a raktárban várja a kiállítást, de nem merült ki ennyiben az együttműködésünk, ugyanis nagyon felkeltette az érdeklődését ez a téma, és
5: csak egy közbevetett kérdés, foglalkozott már ezzel a területtel valaki, akár a múzeumok közül tudsz erről bármi magyar ilyen jellegű kiállításkutatás lett volna, vagy ez teljesen úttörő ilyen értelemben?
4: Munkácsi művének amerikai utóéletével már foglalkozott, konkrétan ennek az útnak a rekonstruálásával, tehát tudunk néhány dolgot, amit egymástól vesznek át a források, például fogadta Munkácsit az amerikai elnök. Na, ezt mindenhol leírják, de ami egyébként nyilván hatalmas dolog volt. Tehát, hogy ilyen, akkor Pulitzer József volt az, aki az amerikai kintartózkodásnak több programját megszervezte. Ugye első Zédelmeier is Amerikában volt, de hogy ebben egy templomban mutatták be ezt a képet, akkor, tehát hogyan is volt elhelyezve, hogyan is volt installálva, milyen programok vártak Munkácsra, tehát ez szóval nem, úgyhogy ez meg kell mondjam, hogy ebből
5: ez
4: ez nagyon, nagyon érdekes, hogy egy járatlan útra léphetünk, és
5: meg hogy annyi mindent tudunk Munkácsiról, és még mindig van olyan, amit nem, ezek szerint.
4: Meg kell mondjam, hogy a

0: ennek a Miska és Cecil kiállításnak a bevezető tablójában pont ez az első mondatom, hogy azt hiszik, hogy ismerjük, és azt hiszik, hogy nagyon-nagyon sokat tudunk róla, de hát egyébként tényleg, és a munkácsról mindenki véleménye, de azért ebben ez a nagyon izgalmas életmű, és a nagyon izgalmas életút mindig ajánl fel, kínál fel ilyen lehetőségeket, ilyen témákat, ilyen résztémákat, amiket meg kell mondjuk, tehát ez a kutatók mennyországa. Nem is tudok mást mondani, nagyon érdekes. Úgyhogy úgyhogy akkor mostantól már így napról napra tudom ezt a kutatást építeni, a munkácsi napról napra kalantúráját, de például egy példát felhozzuk még, hogy mi is volt, ami ilyen nagyon érdekes volt. Tehát tudtuk, hogy a munkácsi járt a Niagaránál. Tehát ez egy pár szóból álló, tehát ez volt a...
1: Én ezt sem tudtam egyébként, úgyhogy már.
0: És egy nagyon-nagyon érdekes újságcikk, tehát az újságcikk egy keskeny kis hasábban 5 sor, de meg kell mondjam, hogy ezek nekem olyan támpontokat adnak, amik utána több napig tart, mire mindennek utána járok, és több oldal is születik egy-egy ilyen apró kis újságcikkből, de például ez a Niagaránál tett látogatásáról azt írta az egyik újság, hogy szerette volna Munkácsi holdfénnyel is megnézni a Niagarát, és ezért a társaság, amelynek egyébként Pulitzer József is a tagja volt, nem mehetett vissza a szállásra, csak éjjel 11-kor. Tehát ennyi, ez tartalmazta az újságcikk, és akkor tehát felépíteni azt, hogy abban az időben körülbelül a Niagaránál, tehát milyen volt a Niagara szerepe akkor, tehát már akkor is egyébként egy olyan turisztikai célpont volt, amit nagyon sokan felkerestek.
1: Tehát például esetleg arról van információtok, hogy a kanadai oldalra is átvitték, vagy csak az amerikai?
0: Erről nem jönnek, de úgy érzem, hogy csak az amerikai oldalon maradt ez a társaság, és akkor, tehát annak utána járni, hogy tehát mi fogadta Munkácsit, tehát hogy például hány fok volt akkor, esette a hó előtte, és egyébként esett előtte a hó, egy héttel, és olyan hideg volt, hogy a hó megmaradt, tehát eleve egy havas Niagara kép tárolt Munkácsi elé, és tehát, hogy a holdfénynél szerette volna látni a Niagarát, és az érkezés előtti nap volt teli hold. Tehát még majdnem teljes holdnál tudta megnézni ezt a csodálatos látványt. Szóval, tehát nagyon izgi meg kell. Ez nagyon érdekes, és egy olyan festő fogadta ezt a társaságot, aki szerelmese volt a vízeséseknek, többek között a Niagarának, és nagyon-nagyon sok ilyen tárgyú képe van, és akkor ő kalauzolta ott őket, és ami még egy apró érdekesség, hogy Munkácsi már Amerikában volt, de még nem a Niagaránál, tehát amikor ő a Niagaránál tette a látogatást, két héttel azelőtt egy fiatal ember és egy hölgy, egy abroncsokkal összefogott a fahordóban, amiben mind a ketten benne álltak, egy ilyennen le a vízesésen leereszkedtek.
1: Igen,
0: és hogy tehát ez is akkor történt. Uh-huh. Van is egy képről, találtam egy képet ezekről a fiatalokról.
1: És túlélték.
0: Akkor készült a kép, amikor kikászálódtak ebből a hordóból, és akkor az is nagyon érdekes, így a kor tükre szerintem, hogy a korabeli újságok, tehát elismerik ezt a teljesítményt, tehát azért ott leereszkedik, mint akkor ezzel nagyon sokan próbálkoztak. Ez volt az egyik, ami a Niagara kapcsán foglalkoztatta a kalandvágyókat, a másik pedig az, hogy a Niagara fölött különböző köteleken hogyan lehet átlépkedni kisernyővel és egyéb eszközökkel, és... tehát azt írták az újságok, hogy igen, elismerték ezt a teljesítményt, de mégiscsak felháborító, hogy ilyen szorosan egymás mellé került ez a fiatal hölgy és ez a fiatal férfi, akik nemhogy nem házasok, nem is jegyesek. Szóval ezek amik így felfednek valamit abból a világból, abból a gondolkodásmódból, abból a az etikai hozzáállásból, ami azt a kort jellemezte. És igazából, tehát ezt így összevetni a mai. Tehát az is nagyon érdekes, hogy feldolgozzuk ezt az utazást, de hogy összevetni a mai világ, hogy mennyit változott a világ, és mennyit most a mi jelenünkig, minden téren. Minden téren.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: A nagy vadállománnyal egyre több problémája adódik mind a hivatásos vadászoknak, mind a növénytermesztőknek, ugyanis jelentősen elszaporodtak az elmúlt évtizedekben. Ez Békés vármegyét nem érinti, hiszen nálunk inkább az apró vadak vannak túlsúlyban és alig ha káros egyedszámban. A részletekkel kapcsolatban Rabovszky János, a Békés megyei vadászkamara elnöke adott tájékoztatást.
4: A vadállomány tekintetében azt kell mondjam országosan, igazából ezt fogjuk hallani a jövőbe is, és ma is ezt halljuk, hogy inkább a nagy vaddal levő probléma a probléma. Új kormányunk jelentősen arra utal, hogy főleg a gímszarvas állományt, a dámszarvas állományt jelentősen csökkenteni kell. A jelentősen akár 50%-ig beszélnek, mert hogy nagyon elszaporodott. Mondják ezt a növénytermesztők is, és azt kell mondjuk, hogy reálisan a vadászoknak is látni kell, hogy igenis sokkal-sokkal nagyobb a vadállomány, mint 30 évvel ezelőtt. Főleg nagy vadállományról beszélünk. Ez nem igaz az őzre, az alföldön. És senki nem foglalkozik a mezeinyúllal, vagy a fácánnal, tehát az apróvaddal. Azt kell mondjam, nincs is ilyen jellegű gond, mert küzdünk azért, hogy talpon maradjunk, és nem véletlenül helyezünk közel 100 000 előnevelt fácát évente Békés vármegyébe a vadászat jogosultak küzdelmes, nagy pénzért, nagy munkával, nagy kockázattal azért, hogy legyen mire vadászunk. Mert ha nem tennénk ezt meg, hogy fácát helyezünk ki a vadászterületre, akkor bizony az korábban jelzett évi 15 vadásznapból nem lenne csak évi 3-4 vadásznap. Ott meg kellene elégedni 1-2 darab fácán hazavitele naponta. Annyira kevés vadfácán már van kint a területen. Tehát ahhoz, hogy ez a Békésvármegyei durván 3000 vadásznak legalább valami vadászati lehetősége legyen, ahhoz nevelni kell, nagy pénzért előállítani, kibocsájtani, és visszavadul ez a fácán, ez egy nem broiler csirke, tehát madárról beszélünk, tehát mesterségesen keltetve van, fölnevelve a napos fácán, és megvárva azt a durván 20-21 hét kell ahhoz egy fácán, napos fácánnak, hogy vadászható tollazatban, méretben megnőjön. Addig nevelni, gondozni kell, kihelyezni a területre, ott visszaveszi az életterét, és hát ekkor vadászhatunk a szervezünk.
5: Elnök úr, ugye a június közepi rendezvényről egy pár szóban beszéltünk már, hogy ugye a horgászokkal szervezik ezt közösen már többedik éve. Esetleg hallhatunk róla bővebben? Hogyan sikerült az idei alkalom? Esetleg milyen programok voltak ott a rendezvényen belül?
4: Korábban ugye már rendszerváltás előtt is, 90 előtt is próbálkoztunk vadásznapokat tartani. Egészen más világ volt akkor a vadásztársaságok aktivitása és hozzáállása kapcsán. Ezt követően megpróbáltuk szintén csak magunk, mi vadászok a Békés vármegyébe különböző városokban, Orosháza, Mezőkovácsházai, Gyula és Sorolhatnám, Békés Csaba, így tovább, és tovább városokban évente egyszer kivonultunk, és ott egy ilyen gasztronómiai programot szerveztünk, mint a szilvanapok, vagy a káposztanapok, vagy a sajtos, vagy mindegy más programok, amik vannak. Ez idejét múlta. Annyi program van egy-egy településen ma már, annyit szerveznek programokat, hogy már nem olyan nagy sláger kivonulni valahova a megyébe, egy városba, és ott vadásznapot szervezni. Ezért összeálltunk a horgászokkal, már 7. éve, nagyon jól sikerül, elköteleztük magunkat, hogy jövőre is így fogjuk folytatni. Tehát eleve a vadászok és a horgászok nagyon közel állnak egymáshoz. Sok vadász horgászik, sok horgász vadászik, családok, gyerekek, a téma hasonló, tehát nem számítógépes programok és vadászat, vagy horgászat. Tehát ez ugye más, ez egy ténylegesen kint a természetbe kell ezt megéljük. Nem lehet egy laptop előtt mondjuk ezt megtenni. Ebből kifolyólag eldöntöttük, hogy tegyük közösen. Nagyon jól bejöttek ezek a gondolatok.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: jár.
1: Sok a szere.
2: Sport Rádió.
1: És még több.
3: Csabai Napló. A Sport Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Bár a magyarok az olimpiai sportágakban sikeresen szerepelnek, a judó utánpótlás bázisában szükség lenne erősítésre. Egy nagy erőt kívánó sportágról lévén szó, sokan lesérülnek, vagy teljes egészében abba is hagyják. Ez a helyzet a Békés megyei Kanó Judó Sportegyesületnél is, azonban a lelkesedés töretlen. A részletekről Gyáni Jánossal, a csapat elnökével és edzőjével beszélgettünk.
5: Én semmilyen sportágat nem szeretnék lenézni se, de abba is tudnék azért változásokat, hogy tényleg, ha az olimpiákról gondolom, hogy Magyarországnak olimpikonokra van szüksége, főleg küzdő sportokban, mert hogy egy 8-10 éves gyerek világbajnok tud lenni, már az eleve tükröző, hogy nem lehetséges ebben a sportágban. Tehát ez komolytalan. De nincs olyan. Mi örülnénk a judó, ez egy nagyon komoly olimpiai sport, és nagyon nehéz, hogyha egy világbajnok ötödik, vagy egy bronzérem kerülne a eredménylistára. Szóval olyan sportágak vonzák el a nem azt mondom, hogy tőlünk, hanem az országtól. Hát például most ne is judót, kajakkenu, vagy lovaglás, ami tényleg ott is olyan eredményeket lehetne elérni, és rengeteg tehetséges, ügyes fiatal megy olyan sportokra, ami szinte meg van téveszt, hogy az sport egyáltalán, és mert könnyű benne eredményt elérni, ahogy előbb is mondtam, hogy 8-10 éves gyerek, hogy lehet világbajnok. Hát hogy érhet el valaki világbajnoki címet? Most tényleg azért nem mondok sportágat, nem akarok senkit sértegetni, mindenki úgy is tudja, hogyha hallja, hogy miről van szó, és hogyha ért hozzá. Én ezt csak azért mondom, mert elvonzák ezek a sportágak a többi sporttól, ahol tényleg országos szinten is magyarok eleve jó sportolók, az köztudott dolog, tehát ügyesek.
6: Kitartóak, a magyarok, igen, ez úgy bennünk van.
5: Így van. Nagyon jó képessége van a magyar embereknek a sportokhoz, és látszanak az olimpián is, ez a pici kis ország milyen szuper eredményeket tud el, hány olimpiai bajnokot tud produkálni, és hányan ott mindig ott vagyunk az érem távolázott elején. Szóval én így gondolom, lehet, hogy sokan nem így gondolják, már azt gondolom, hogy gondolhatom így, hiszen 8 éves korom óta sportolok, már 67 éves vagyok, tehát azért mondanom már 60 éve Jézusom, de ugyanolyan szívvel, tűzzel csinálom, ugyanúgy, ahogy mondtam, és nem hiányzok edzésekről, úgy, ahogy a gyerekek, beszeretném nekik bizonyítani, hogy még ebben a korban is lehet jó az ember, tehát jó sportoló, ezért csinálom én is velük amiket kell, ugyanúgy be tudom mutatni még a dolgokat a profi.
6: Tényleg volt egy ilyen szenior kezdeményezésed valamikor, valamelyik évben, hogy apukák meg ilyen

0: régi nagy judósok, hogy álljatok össze, hogy abból lett valami végül.
1: Igen, vannak, hát apuka judósaink is vannak, a Viznyiszai Robert és a Viznyiszai Ricsi, ők csinálják ezt a részét, én inkább foglalkoznék
0: persze,
1: a fiatalokkal,
0: ez?
1: Működik, persze csinálják, és ők lejönnek a mi edzéseink után, és ott nekiállnak judózni, úgyhogy tényleg le a kalappal előttük csinálják.
0: Ezért jó ez a sportnak, ez sportalan.
1: Igen, én próbálkoztam már én is, hogy így a szülőket bevonzom, jöttek is egy páran, de aztán hát nagyon hamar megsérültek, aztán nem bírták a kiképzést, és aztán inkább ilyen-olyan kifogásokkal
0: elmaradtak. A csapat.
1: Persze, tehát nem olyan egyszerű ez, mert tényleg, hogyha valaki idősebben kezd, de azért ott a ízületei, veszély, meg igen. Minden azért ott veszélyben van, nincs hozzászokva, hát tényleg ehhez hozzá is kell szokni, meg
0: a judót nem lehet lájtosan csinálni.
1: Nem. Hát ez pontosan olyan benne volt a szavadba is, Marian, hogy a light az nagyon, nagyon gyenge. A full az a... Tehát ez ugyanolyan, hogy light, most nem vágom oda.
0: Lóra sem tud szülni úgy, hogy hát finoman fölülögettek, aztán igen, majd lesz nem, valami, hát, azt föl kell ülni.
1: Rá, mint a huszárok, igen, és igen. menni. Igen, mind nagyon kell érteni, tényleg lehet a lovagláshoz is ugyanúgy hasonlítani judót. Tényleg, ha valaki úgy fogja fel a sportokat, ahogy például te is, Marian, lovagolsz, én judoedzők, és voltam már kétszer is világbajnok, például igaz mesterek között, de előző fiatalkori eredményem is igen kimagaslóak, ezért mi tudjuk, hogy azért úgy eredményt elérni csak akarjuk, és nem teszünk érte, az nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy hát fiatalokat én is így próbálom koordinálni e felé.
0: Viszont ha már ugye utánpótlás, olyan terved is volt, hogy ha már az akadémia megvan, szépen elindul, akkor ugye egészen nem is feltétlenül az, hogy kicsiktől, de hogy kezdőkkel foglalkozni. Ha már itt beszéltünk a szenior korosztályról, vannak fiataljaid, akik tényleg ez a teljesen 0 kilométeresek?
1: Igen. Hát vannak, csak sajnos nem túl sokan, mert van 15 kis srác, aki elkezdte szeptemberben, mikor mindig a általában
0: sokan elkezdik. Igen.
1: Hát most eltelt az a kis szezon, eltelt a tél, ebből maradtak 8-an, tehát tulajdonképpen a fele már, mint amit a kicsiket érti, abból van 2 ügyes. Szóval aztán abból a 2 ügyesből is majd kiderül, hogy csak az egyik az, vagy egyik se, de lehet, hogy mind a 2. A többi, akik mellettük megmaradtak, azok meg szeretnek jönni, minden edzésen ott vannak, megismerték, és ebbe bízok ilyenkor, hogy tehát utánpótlás tényleg csak úgy lehetne, mint tényleg nem akarok sportákat, de azért azt mondhatom, hogy a futballban millióan járnak futballozni, mert például elmegyek a sportos rendelőző, mindig csak a focisták vannak ott, a gyerekek meg stb.
0: Meg van akadémiai rendszer, tehát hogy ott egy nagyon komoly kiépített utánpótlás képzés van.
1: Igen,
0: már.
1: Csak ezt ahogy én gondolom szintén, és tényleg nem akarok, de a futballisták szoktak járni, persze, hozzánk is egyébként korcsoportosan esni, tanulni, stb. Tehát szoktam, benne vagyok én ebbe is, csak azért ennyi, most elképzelem, hogy ennyi gyerek kezd el judózni. Nem, mit tudom, annyira szeretnék a judót, nem a focit szeretnék annyira, hanem a judót. Úgy, mint például Franciaországban, mert ott szinte judóznak annyian, mint fotballoznak, majdnem, vagy csak, de jól megy nekik a foci, és nagyon-nagyon szuper a judó is. Na most elképzelem, hogy micsoda szűrési lehetőségem lenne nekem itt. De hogy azt mondanám, hogy és én elmondanám nekik, én biztos vagyok benne, hogy elmondanám, hogy figyelj, te nem érzed a focit, és
0: a vagyis, judót,
1: bocsánat, nem érzed a judót, hát menjél, próbáld meg a focit, vagy
0: igen,
1: próbáld
0: meg
1: csapatsportot, úszni, vagy kézilabda, vagy bármire. Ők pedig pontosan fordítva, mert tapasztaltam már olyat az én egyesületemben, vagy ott jött a gyerek, és szoktunk edzés előtt kicsit úgy focizni, kicsi pici pályán, persze, ami a judóterem, lábtengózni, tehát a labdajátékokat szoktunk így kézilabdázni, röbbizni, és látja az ember, hogy ott is, hogy kiérzi a labdát egyáltalán. Na, volt egy gyerek például, aki azt se tudta, mi az, hogy labda mellé rugott, meg semmi, tehát jó, nem értek a focihoz, de semmi köze nem volt a labdával. És egyszer csak hozza vissza a judó ruhát, hogy őnél voltak a iskolában tehetségkutatón a futballedzők, és őre azt mondták, hogy ő nagyon nagy tehetség. Na szóval ennyit erről, hogy miért mondanak egy olyan gyereknek tehetséget, amiről hát nem is akarok csúnya szavakat, hogy látja, hogy tényleg nem. Csak az, hogy minél többen legyenek, minél több legyen a taglétszámok, és minél több TAO pénzt kaphassanak emiatt. Tehát azért ne a pénzről szóljon a sport, mert ez nem fair, ezt így kell mondani. És hogyha a futballban látja az edzőjük, hogy a gyerek nem érzi, tehát nem lehet se jó mondjuk egy év után, mert lehet tanulni is, meg stb. Megtanulhatja. De ha mégis látja, hogy egyáltalán csak kis padra való, akkor miért nem mondja neki, hogy figyelj, még fiatal, hogy próbálj meg valami mást. És akkor hát, ha pont a judó meg lehetne olimpiai bajnok, vagy tehát azért lehetnének itt a sportok közt is olyan összetartások, amikkel így egymást segítenik.
2: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: igazi van.
1: Sok a szere.
2: Sport Rádió.
1: És még több.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. Bodócki Ernő basszusgitáros nagybőgős járt a közelmúltban a Körös Hírcentrum stúdiójában, ahol számos témában kérdeztük. Mesél többek között arról is, hogy kikkel dolgozott már együtt, valamint hogyan néz ki nála az alkotási folyamat. 2027. februárjában egy igen különleges munkácsi kiállítást tervez a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum. A festőművész amerikai útját igyekeznek bemutatni a csabaiaknak. A kutató munka már javában zajlik, gyűlnek az anyagok, relikviák. A részleteket Gyarmati Gabriella ismertette a Körös Hírcentrum stúdiójában. A nagy vadállománnyal egyre több problémája adódik, mind a hivatásos vadászoknak, mind a növénytermesztőknek, ugyanis jelentősen elszaporodtak az elmúlt évtizedekben. Ez Békés vármegyét nem érinti, hiszen nálunk inkább az apró vadak vannak túlsúlyban, és alig ha káros egyedszámban. A részletekkel kapcsolatban Rabovszki János, a Békés megyei vadászkamara elnöke adott tájékoztatást. Bár a magyarok az olimpiai sportágakban sikeresen szerepelnek, a judó utánpótlás bázisában szükség lenne erősítésre. Egy nagy erőt kívánó sportágról lévén szó, sokan lesérülnek, vagy teljes egészében abba is hagyják. Ez a helyzet a Békés megyei Kanó Judó Sportegyesületnél is, azonban a lelkesedés töretlen. A részletekről Gyáni Jánossal, a csapat elnökével és edzőjével beszélgettünk. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
7: Start Rádió.
1: Magyar óra.
8: Magyar óra.
2: Start Rádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sport Rádió.
1: És még több.

dolgom vezet, én utánad megyek. Fehér ingem tiszta legyen, olyan, mint a hó. Átok engem, el ne